0: anélkül, hogy közölni a teljes születési dátumát, vagy megmutatná a személyazonosító okmányát. A felhasználó tehát maga választhatja ki, milyen adatot és kivel oszt meg.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar.

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Will you count me in?

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény, jelentette be az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége. Az egyezmény a romániai állami nyugdíjrendszerre, illetve az Amerikai Egyesült Államok nyugdíj és társadalombiztosítási programjára terjed ki. A megállapodás lehetővé teszi a Romániában és az Egyesült Államokban ledolgozott évek összevonását a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A nyugdíjat a két országban befizetett nyugdíjjárulékokkal arányosan számolják ki. Az egyezménynek köszönhetően elkerülhető a kettős járulék fizetés, és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A tárca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű, gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhozszállítást, a gépjármű kereskedelmet, az állokházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását, közölte a cseh ipari és kereskedelmi miniszter. A prágai nyilatkozatot aláíró országok a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozón kinyilvánították, hogy az Európai Unió keretén belül közösen foglalkoznak az EMI alkalmazásával, megosztják tapasztalataikat és összekapcsolják az EMI-vel összefüggő infrastruktúráikat. A dokumentumot Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia képviselői írták alá.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben nincs baj, nincs haragban. Senkire.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. A hazai lakosság jelentős része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas korára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Hogy a diákok és a javító tanárok ne szenvedjenek a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségét. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. A magyar tannyelvű 8-os osztályok számára új, átdolgozott román nyelv és irodalom tanterv lép hatályba. A módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az idei ősz egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. Ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli rendszereken végzett munkálatokat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett javításokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. 10-ből 6 romániai állampolgárt foglalkoztat a nyugdíjaskori jövedelme. Derül ki a romániai nyugdíjrendszer című felmérésből. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve erre az időszakra. Úgy tűnik, a lakosság az állami nyugdíjon túl is keresi a nagyobb biztonságot, pénzügyi függetlenséget és kiszámíthatóságot. A kutatás szerint átalakulóban van az, ahogyan a romániaiak a nyugdíjas évekre tekintenek. Míg korábban ezt az időszakot elsősorban az aktív élettől való visszavonulásra társították, ma egyre többen az élet tevékeny szakaszaként gondolnak. A kutatás ugyanakkor két fontos ellentmondást azonosított. A pénzügyi jövővel kapcsolatos aggodalmak és az arra való jelenlegi pénzügyi felkészültség szintje között, valamint a nyugdíjas évekre elképzelt aktív életmód és az annak fenntartásához szükséges pénzügyi források között.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: Check it out, check it out.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elmúlt egy évben mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideglenes forgalmi engedély kiállítása. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben. Ez a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors elemzéséből. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, vagyis 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárdes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfabevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy éve bevezetett a fogyasztást, a munkát és a tőkét egyaránt érintő adóügyi intézkedések jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez. Ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél, állítják az elemzés szerzői. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmány díja is több mint 50%-kal emelkedik. A szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel, de kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt jegyeztek be. A díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a kiseur.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni. Ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Az iPhone-on és Androidon is elérhető alkalmazás használatához elektronikus személyazonosító igazolványra lesz szükség. Használata pedig önkéntes marad. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendszer használatát kezdeti személyazonosság ellenőrzés előzi meg. A rendszer egyik lényeges újítása, hogy nem minden esetben kell majd egy teljes okmányt, vagy az azon szereplő valamennyi személyes adatot átadni. Ha például valakinek csak azt kell bizonyítania, hogy elmúlt 18 éves, a Rovalet segítségével kizárólag ezt az információt oszthatja meg anélkül, hogy közölni a teljes születési dátumát, vagy megmutatná a személyazonosító okmányát. A felhasználó tehát maga választhatja ki, milyen adatot és kivel oszt meg.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 percen, és ez ma sem jelent más, mint hogy kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora, a Reggeli Plusz hosszú Sanyival. És hát a mai adásban is tenni fogok róla, hogy könnyebb legyen az ébredés, és hogy lendületesebbé tegyem a napotokat, úgyhogy tartsatok velem itt a 89,6-on, ahol folyamatosan adom nektek a vonzóbbnál vonzóbb zenéket. Érkezzen is először a Magnetic The Bausa 2026-os dala.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

6 óra 15 perc van, üdv mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, akinek jó híre van azok számára, akik már temették volna a nyarat az elmúlt napok kicsit visszafogottabb hőmérsékletei miatt. Most ma újra kánikulai lesz, már-már kánikulai lesz a hőmérséklet, egészen 30 fokig, vagy akár a fölé is emelkedhet majd délutánra. Viszont most még visszafogottabb, ugyanúgy ilyen 16 fok körül mérhetünk, mint az elmúlt napokban. Talán a tegnapi naptól egy picit már most kellemesebb, melegebb az idő. Elindult most megint egy felmelegedés, aminek köszönhetően holnap már bőven 30 fok fölött fogunk megint mérni. Na de nem kell tudom ennyire előre szaladni, maradjunk a mai napnál. Zavartaló tiszta égboltban lesz részünk, természetesen ugye akkor kellemes hőfokokkal is, nyilván csapadékmentesen, és fronthatás sem fogja terhelni ma a szervezetünket. Viszont engem nyugodtan lehet terhelni infókat, tudjátok, a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valamilyen fellankadást észlelnétek a közlekedésben. Ezenekben a percekben amúgy még könnyen járhatóak a városi és a megye útjai. Nincs tudomásom arra, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat, olyanokat, mint a háttérben már felcsendülő For Life, Kygo, Zac Abel és Nile Rodgers közös előadásában. I

Hello Nagyvárad, 6 óra 26 perckor, ez itt újra a Reggeli Plusz hosszú Sanyi, valaki mindig a legjobb zenéket adja nektek, és persze a titeket érintő legfontosabb infókat. Ilyen az is, hogy kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát, hát az állami iskolákban. A kezdeményezők szerint ezzel csökkentve a vagyoni különbségekből fakadó diszkriminációt és iskolai zaklatást. A javaslat ellenzői szerint azonban az egyenruha nem oldja meg a zaklatás valódi okait. A tervezet egyelőre a szenátusi szakaszban jár. A 2023/198-as közoktatási törvény módosítása célzó tervezet alapvetően változtatná meg az iskolai egyenruhák használatát. A diákok számára ugyanis előírná, hogy az adott tanintézet szabályzatában meghatározott egyenruhában jelenjenek meg az iskolában. Nem egyetlen, az egész országban azonos öltözéket vezetnének be. Az egyenruha modelljét, műszaki jellemzőjét és egyes darabjait minden tanintézet igazgató tanácsa maga határozná meg, ehhez azonban kötelezően ki kellene kérni a diáktanács és a szülői szervezet véleményét. A meghatározott öltözethez további ruhadarabokat vagy kiegészítőket sem írhatnának elő, kivételt az iskola nevét feltüntető jelvény jelentene. A kötelezettség megszegésért nem a diákokat vagy a szülőket bírságolnák majd a későbbiekben, hanem azokat a tanintézeteket, amelyek nem gondoskodnak az új rendelkezések alkalmazásáról. A tervezet 5000 és 10000 lej közötti szabálysértési bírságot állapítana meg, a szabálysértés pedig a rendőrség erre felhatalmazott munkatársai tárhatnák fel is, ők szabhatnák ki a büntetést is. Hát én továbbra is csak jutalmazlak benneteket, méghozzá a legjobb zenékkel érkezik is a Shut Up and Dance, a Walk the Moon 2015-ös dala.

Halló, Kellár, Kenny Dop és Never Die, közös dala a Deep Down szólt, és hát bizony van olyan, amikor hát elég mélyre kerülünk, és sajnos már gyerekkorban is lehetnek ilyen problémák, ezért mindenki nagy pozitívum, hogy Európai Uniós finanszírozásra pályázik Nagyvárad önkormányzat egy gyermek és serdülők számára létrehozandó mentálhigiénés központtal. A projekt kedvezményezettje a Bihar megyei sürgősségi klinikai kórház. A teljes beruházás értéke áfával együtt 37,7 millió lej, ebből 4,2 millió lej a kért vissza nem térítendő támogatás. A projekt részeként egy épületszárnyat alakítanának ki a megyei kórház Cornelius Kopaszú utcai épületénél, ahol a mentálhigiénés ellátás mellett gyermekneuropszichiátriai és nukleáris medicina osztály is helyet kapna. A mintegy 487 négyzetméteres mentálhigiénés központban pszichiátriai és pszichológiai konzultációkat, logopédiát, gyógytornát, egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint rehabilitációt és családtámogatást biztosítanának. A központ a függőségek megelőzésével és kezelésével is foglalkozna. A terveket kifejezetten gyermekbarát és akadálymentes környezet kialakítására építik, külön figyelmet fordítva a neurofejlődési zavarokkal vagy autizmus spektrum zavarral élő gyermekekre. Az új épület energiahatékony megoldásokat is alkalmazna, napelemeket, hőszivattyúkat, hővisszanyerő szellőztetés és energiatakarékos világítást terveznek, emellett jelentős zöld felületeket is kialakítanának. Mi pedig adjuk nektek a továbbiakban is a legnagyobb slágereket, érkezik is a Tonight! Raymond 2006.

Knows. Mark Amber és tőle a Who Knows. Ti pedig jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk M+FM nagyváratként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. De 10-ből 6 romániai aggódik amiatt, hogy mekkora jövedelme lesz nyugdíjasként, közben mégsem készülnek tudatosan a jövőre, pedig az utazás, a hobbi és az élmények is pénzbe kerülnek. Érdekelne is bennünket, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek most is a legkiválóbb slágerek.

0: Jó reggelt Nagyvárad, ez itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival. 7 óra van, fél perc múlva, úgyhogy itt az ideje, hogy Petr Anita is leszállítsa nekünk a híreket, amiben többek között beszél majd nekünk arról is, hogy mit fog tenni Románia legnagyobb villamos energia termelője, a hidroelektrika. A hírek után én pedig továbbra is a legnagyobb slágereket hozom el nektek. Elsőként Martin Garrix és Lauf közös dalát.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is, ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt két évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg igaz, csupán 16 fok környékén mérhetünk, de ma akár 30 fok felett is lehet a napi maximum. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információ, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál még ebben az órában is hosszú Sanyival. Szeptember 8-a kedd van, amikor is a Máriák és az Adriének ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket, és persze a mai nap kérdése továbbra is él. Ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre? Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassátok a Plusz FM-et, mert például ebben az órában elsőként Martin Garrix és Lauf közös lágerét fogom lejátszani nektek.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Jó reggelt, Nagyvárad, ez itt a reggeli plusz hosszú Zsanyi, valahol a magyar kedvenceket és a legjobb slágereket is halljátok, és persze a titeket érintő legfontosabb infók sem maradhatnak el. Arra például mindenképp készüljetek, hogy a nagyváradi vasútállomás térségében a közúti aluljáró építési munkálatai miatt szünetelni fog az ivóvíz szolgáltatás. Nagyvárad több utcáján ma reggel 8 órától este 10-ig. Az alábbi utcák fogyasztói érintettek: Szövines Tilor, a Berzé, a Peszkörúsulói, a Bukarest tér, Republicsi utca és a környező utcák, a Körös Áruház és a Bukarest tér közötti szakaszon, valamint a Stefán Csermári út és a környező utcák. A nagyváradi vízművek közleményben arra kéri a lakosságot, hogy a jelzett időintervallumra gondoskodjanak elegendő víztartalékról. A szolgáltatás újraindításakor amúgy lehetséges, hogy a víz ideiglenesen zavaros lesz. Ebben az esetben csak felmosásra, takarításra alkalmas. Ne fogyasszátok el azt mindaddig, amíg ki nem tisztul. Erre figyelmeztetnek. Not sorry, papi.

0: Így van, komolyan, most miért ne osztanátok meg azt velük, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas éveitekre. Ezzel kapcsolatban faggatózunk ma nálatok Máriával, aki érkezik hamarosan ide hozzám a stúdióba, de úgy gondoltam addig is, megosztok ezzel kapcsolatban veletek egy jó hírt, miszerint decemberben 300-500 lei plusz pénz érkezik azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíjjövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Az egyszeri támogatás különösen fontos lehet számukra, hiszen a nyugdíjak általános emelése idén is elmaradt, így immár második éve van változatlanul a nyugdíjak kiszámításához használt 81 lejes referenciapont értéke. A decemberi részletnél nem a májusi kifizetéskor figyelembe vett összegből indulnak ki, hanem a novemberre járó nyugdíjjövedelem alapján ismét megállapítják, hogy az érintett melyik kategóriába tartozik. Így például az 1450 lejes összesített nyugdíjjövedelem esetén 500 lej, 1800 lejnél 400 lej, 2600 lejnél pedig 300 lej jár. A pénz a területi, illetve ágazati nyugdíjpénztárak hivatalából folyósítandó, ezért az érintetteknek nem kell kérvényt benyújtaniuk, vagy külön igazolásokat beszerezniük. Úgyhogy akkor ennek körömére elmondó vagyok, hogy hallgassuk is tovább együtt a legjobb zenéket. Érkezik is a Beautiful Girls, Sean Kingston 2007-es dala.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.
2: Say yo, Sean Kingston.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes, a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
2: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorje.shop.ro-ra további információkért.
5: Szupeko! 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis Orchidea ára 19,99-ban, valamint a 221 grammos Poiana Choco Toffára mindössze 12,99-ban. Szupeko! Ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
6: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: 12-én pedig 17 órától az Ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt!
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is, ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a

0: iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 000-rel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg igaz, csupán 16 fok környékén mérhetünk, de ma akár 30 fok felett is lehet a napi maximum. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Az iskola kezdésre való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefáncsehmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették ott a jelzőlámpás forgalomirányítást, úgyhogy ne megszokásból vezessetek, figyeljétek a forgalmi tábláknak is, legyetek nagyon körültekintőek.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: Igen, ez az a pillanat, amikortól már párosban folytatjuk. Hello mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Szegedi Máriával.
3: És Hosszú Sanyival, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a 89,6-on. Pörög a Reggeli Plusz az új felállásban.
2: Így van, úgyhogy jönnek a legnagyobb slágerek. Most például maradásra biztat benneteket Leoni és Kalim Scott is közösen. Érkezik a Stay.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a

0: Jó napot minden Máradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hát nem csak hallgatni tudtok, hanem hozzászólni is az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, és az Instagramon is persze, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon is kommentelni. Kedd reggel is érdekes témákat boncolgatunk ám.
1: Bizony, 10-ből 6 romániai aggódik amiatt, hogy mekkora jövedelme lesz nyugdíjasként, közben pedig mégsem készülnek tudatosan a jövőre, pedig az utazás, a hobbi és az élmények is pénzbe kerülnek. Érdekelne bennünket, hogy ti hogyan készültök, készültetek fel a nyugdíjas évekre, közben Sanyival mi is jegyzetelünk nyilván.
0: Persze, és aztán pontozni is fogjuk majd őket. Na jó, nem, csak vicceltünk. A lényeg, hogy várjuk akkor a hozzászólásokat, de addig is érkezzenek a legjobb.

0: pedig, ugye próbálunk hozzátok passzolni, jött mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre.
1: És most jött el a pillanat, hogy megnézzük a komment szekciót. Így van. Dalos Aranka azt írja nekünk, hogy hogyan is készüljön, mikor a jövedelme nem elég a következő fizetésig. Hát mond valamit. Mert közben jön mindig valami. Vagy betegség, vagy elromlik a házban valami, és akkor meg fizetés a lakástisztetet. Mert nem mindenkinek adatik meg, hogy a szülőknek sikerül összedobni egy lakásárát, és nem a semmiről kezdik a fiatalok. A 44 munkás éveim alatt háromszor voltam nyaralni, ami szabadság ideje alatti elutazás hosszabb távra, nem pedig itthoni kikapcsolódás. Hát igen, egyébként, ez is érdekes kérdés, hogy itthon nyaralunk, külföldön nyaralunk, mit nevezünk nyaralásnak?
0: Na ja, kinek mi az, ugyebár? Van, akinek az is nyaralás, hogy itt a városba eltölt egy hetet, és elmegy olyan programokat csinál, amit egyébként a szürke hétköznapokban nem tehet meg.
1: Nekem egyébként ez teljesen így van. Tehát amit úgy érzek, hogy pihentető, az nekem teljesen mindegy, hogy hol történik. Mert egy patokparton is.
0: Így van, kikapcsolódáson mindegy. Ja.
1: Így van. Megyünk tovább. Csiki Pál pedig azt írta nekünk, hogy elmentem dolgozni 10 évesen. Utólag nem kellett volna. Az is annyit kap, aki nem így tett. Oj, ez egyébként annyira jó komment, tehát, hogy igen, elmegyünk dolgozni 10 évesen, tönkre tesszük magunkat egészségügyileg, szellemileg, lelkileg mindenhogy, mert ki tudja, milyen közegbe kerülünk, és hogyan reagálunk bizonyos helyzetekre.
0: Meg aztán nem számítanak az évek, kvázi. Tehát ugye elkezdhetsz 10 évesen dolgozni, de hiába dolgozol le 40 évet, nem biztos, hogy emiatt többet fogsz kapni, így mint van. Aki csak esetleg 20-at.
1: Szász Roland pedig azt írja, kérdezi, nyugdíjat mi az? Az én generáció már örülhet, ha elmondhatja, hogy látott, vagy esetleg ismert nyugdíjast. Ja. Egy generáció vagyunk egyébként, nem néztem, de valahogy én is így látom ezt. Aztán Nagy Norbert is hozzászólt a mai posztunkhoz. Azt írta, hogy én elkezdtem rezet gyűjtögetni, majd lassan eladogatom nyugdíjkiegészítésnek. Pont jó lesz.
0: Milyen jó ötletet adott egyébként.
1: És
0: Norbert,
1: itt vesszük Sanyival elő a jegyzetfüzetünket, ja. És már fel is írtuk, hogy milyen jó tippeket adtok nekünk, hogy hogyan is készüljünk fel a nyugdíjas évekre. Sanyi, te már öreg vagy, én igen. Meg fiatal öreg, úgyhogy valahogy el ennyi. Leszünk, nem?
0: Így van, pontosan. Na, de várjuk egyébként a további hozzászólásokat is tőletek, azzal pont jól el leszünk majd egész napra. Ti pedig jól lesztek garantáltan az általunk cserébe biztosított kiváló slágerekkel.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Elkezdődött az Akciók Dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is. Ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 000-rel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg igaz, csupán 16 fok környékén mérhetünk, de ma akár 30 fok felett is lehet a napi maximum. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentésre vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbakáruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
5: Reggeli Plusz a Plusz FM-en, tartsatok velünk egészen 9.30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
6: És hosszú Sanyi, jó reggelt, szeptember 8-a kedd, Isten éltesse a névnapos Adrien és a Mária nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is minden szépet jót kívánunk. Mária nap alkalmából pedig egy kis érdekességet hoztam nektek, a katolikus, ortodox és anglikán egyház ekkor ünnepli Szűz Mária születésnapját, Kisboldogasszony napja, a népi kalendáriumban Kisasszony napja. Ként is említik egyébként. Őszkezdő, egyben a fecskék elvonulásának és a dióverésnek a kezdete.
5: Na, hát akkor boldog napot, kisasszony, ha jól
6: nagyon
5: sejtem.
6: Nagyon szépen köszönöm.
5: Ez a mai nap az a 1600 közül, mert hogy jó párszor van Mária nap,
6: így
5: ugye
6: van,
5: az év során, de ez a mai az, ami neked
6: ami nekem a szimpatikus. Választásod. Így van, aha. Így van. Na, így van, boldog, és ezért öltözöm pirosba. Tavaly ilyenkor aha. kezdtem egyébként a délelőtti pluszt.
5: Aha, pont így ezen a napon, névnapod alkalmából.
6: Névnapom alkalmából, és emlékszem, hogy ugyanebben a kis piros blúzomba voltam, és ennek alkalmából ma is felvettem.
5: Na, hát akkor ünnepeljünk veled együtt. Boldog névnapot még egyszer. És akkor ünneplés gyanánt amondó vagyok, hogy hallgassuk tovább a legnagyobb slágereket. Érkezik is valami neked valóság a New Level Empire és Dél Henry közös előadásában. Akkor most ez fog következni.
4: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: Jó reggelt mindenkinek! 8 óra 13 perckor ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a mikrofonoknál Szegedi Máriával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: És persze itt vagytok önünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk hasznos információkat.
1: Képzeljétek, mostantól online is intézhetőek bizonyos nyugdíjpénztári ügyek. Az Országos Nyugdíjpénztár új digitális platformot indított, ahol egy helyen érhetőek el a nyugdíjakkal, társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk és szolgáltatások. A felhasználók saját fiókjukból kérelmeket nyújthatnak be és dokumentumokat tölthetnek le, így sok esetben nincs szükség személyes ügyintézésre. A korábbi oldalon regisztrált felhasználók a megszokott belépési adataikkal használhatják az új rendszert, és hát ez a regisztráció háromféleképpen történhet. Ezek közül kettő teljesen online. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség pedig a privát virtuális tér, tehát a szepeve.
0: Hát az egyik legfontosabb hallgatási, zenehallgatási lehetőség most pedig Olivia Rodrigo legújabb dala érkezik a Drop Dead.

0: mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz a mikrofonoknál Szegedi Máriával
1: és Hosszú Sanyival,
0: akik ma azzal kapcsolatban kíváncsiskodnak nálatok, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas éveitekre.
1: És én is felteszem a nagy kérdést, hogy mennyire gondolunk előre a nyugdíjas éveinkre. Egy friss felmérés szerint, ez annyira friss, hogy 2026 augusztusi, a Quantix által a Banca Transilvania megbízásából készített felmérés erre kereste a választ. A kutatásban a 25 és 64 év közötti romániai városi lakosságot kérdezték meg. És nézzük, mit mutatnak a számok. Az eredmények szerint 10-ből 6-an aggódnak amiatt, hogy mekkora jövedelmük lesz nyugdíjasként, és 54%-uk úgy érzi, anyagilag nincs felkészülve erre az időszakra. Közben 75% szerint az állami nyugdíj önmagában nem biztosít majd megfelelő megélhetést, pedig utazni, pihenni, programokra járni nyugdíjasként is szeretnénk. Vagyis érdekes ellentmondás rajzolódik itt ki, sokan szeretnének aktív, élményekkel teli nyugdíjas éveket, miközben több mint felük nem érzi magát anyagilag felkészülve.
0: Tehát mi zeneileg abszolút felkészültek vagyunk, a továbbiakban is hozzuk nektek a legjobbakat. Most például az All Night Long érkezik, Alexander Burke és Pitbull.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Nyári akció a Janika útjuknál! Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
2: Janika útjuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
4: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értéke.

0: frissítése. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás sok közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg igaz, csupán 16 fok környékén mérhetünk, de ma akár 30 fok felett is lehet a napi maximum. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: Hozzuk továbbra is a legjobb zenéket és persze a legérdekesebb tudnivalókat.
3: Már pörög is Radaton és a Blood Running című slágere.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

0: Rosszul a 42 perckor, kívánunk könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen az Instagramon és a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Várjuk hozzászólásaitokat. Arra voltunk ugyanis kíváncsiak, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre, ugyanis 10-ből 6 romániai aggódik amiatt, hogy mekkora jövedelme lesz nyugdíjasként.
0: Közben pedig mégsem készülnek ugye tudatosan a jövőre, pedig az utazás, a hobbi és az élmények is pénzbe kerülnek.
1: Pontosan.
0: Bár. Úgyhogy érdekelne bennünket a ti véleményetek, és mi pedig adjuk cserébe most is a legjobb zenéket.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebbe fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Gyönyörű reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz még mindig, a mikrofonnál egészen 9.30-ig Máriával és Sanyival, akik ma arra kíváncsiak, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre.
1: A témával kapcsolatosan pedig már érkeztek is kommentek, ezekből csemegézünk éppen. Talódi Zsuzsa azt írja nekünk, hogy már bocs, de ebben az országban örül az ember, ha meg tud élni abból a kis fizetésből, amit kap, nemhogy félretegyen nyugdíjas éveire. Az meg, hogy utazik, szórakozik, szerintem jól teszi, ha megteheti. Hisz ha meghalunk, úgysem viszünk magunkkal semmit, csak az élményeinket. Próbál egészségesen élni egyébként és mozogni, amit nagyon jól tesz. Ha egészség van, a többit majd akkor megoldjuk valahogy.
0: A többit megvesszük.
1: Mihut Alexandru pedig azt írja, hogy annyit güzültem, építettem életemben, hogy az sok, de az öregkorra nincsen, hogy bebiztosítsam magamat. A nyugdíj egyre kevesebbre elég, a félretett pénzről pedig van, ki gondoskodjon, hogy értékét veszítse. Úgyhogy ameddig bírunk pénzt keresni, addig nincsen gond, aztán majd lesz valahogy. Bebiztosítani nem tudod magadat, az már biztos. Kollár Tímhe is hozzászólt a napi témánkhoz. Azt írja, hogy le vagyok angazsálva, és van magánnyugdíjam. Így mennek az évek, aztán kettő csak kitesz majd egyet, remélem. Máskülönben csak egyszer élünk, én soha nem spórolok, amit lehet, megadom a gyermekeimnek. Köszönjük szépen nektek a kommenteket. Kollár Tímhe a hozzászólásához még annyit fűznék hozzá, hogy ugye a demográfiai változások miatt az állami nyugdíjrendszer egyre nagyobb nyomás alatt van. És itt jön a fontos rész, az állami nyugdíj várhatóan egyre kisebb részét fedezi majd az utolsó fizetésnek, ezért a szakértők szerint egyre fontosabbá válik a magánnyugdíj és az egyéni megtakarítás. Egy korábbi felmérés szerint a városi romániai lakosság 75%-a szerint az állami nyugdíj nem lesz elég a megfelelő megélhetéshez, miközben 54%-a érzi úgy, hogy anyagilag nincs felkészülve a nyugdíjas évekre.
0: Hát zeneileg viszont mi fel vagyunk készülve a folytatásra. A hozzászólásokért cserébe is érkezem most a Hang Up, Madonna 2005-ös dala.

0: Klassz FM. Reklám. A Kaviexpo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
2: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó. Együtt. Munkára készül.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
4: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás belünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-éig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési ütem terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV-betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kellemes nyárias időjárásunk, ma a napi maximumok 30 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is derült égboltra számíthatunk, a napi maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak, úgyhogy fázni biztosan nem fogunk. Az eddigi előrejelzések alapján a hét második felében csapadékra is számíthatunk.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefáncsehmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették ott a jelzőlámpás forgalomirányítást, úgyhogy nem megszokásból vezessetek, figyeljétek a forgalmi táblákat is, legyetek nagyon körültekintőek.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
5: Bizony, ez mind a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, a mikrofonnál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi. Bele is vágunk a Reggeli Plusz utolsó közös órájába, hiszen egészen 9:30-ig várunk titeket így együtt a legjobb slágerekkel, sőt, magyar sláger érkezik a folytatásban.
5: Bizony, ő nem más, mint a Szembeszél, Rózsa Magdi 2021-es dala, úgyhogy akkor hallgassuk most meg ezt együtt.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Crazy Town, és tűnik a Butterfly, és hát igen, van, akinek pillangó gyűjteménye van, van, akinek meg más típusú.
1: Hát kérem szépen, bizony, Sanyi értékes néprajzi gyűjteményből nyílt kiállítás a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. A lélek leggyengédebb virágai falun nyíltak című tárlat Ráb Rudolf több tízezer darabos gyűjteményéből válogat. A kiállítás olyan régi, gondosan megmunkált tárgyakat mutat be, amelyek egykor a falusi háztartások mindennapjainak részei voltak, és ma már egy letűnt életformát idéznek fel. A tárlat egyben főhajtás Ráb Rudolf gyűjtőmunkája előtt, aki a kommunizmus évtizedeiben szenvedélyesen gyűjtötte Erdély és Párcium néprajzi emlékeit, majd mintegy 10 000 tárgyból álló hagyatékát 2010-ben a nagyváradi római katolikus püspökségnek adományozta. A gyűjtemény azért is különösen értékes, mert számos olyan tárgyat őrzött meg, amelyek a mindennapi használatból eltűnve, ma már kulturális és történeti emlékként fontosak. A második emeleti kamara kiállítás legalább egy éven át, vagyis 2027 őszéig látogatható a püspöki palotában.
0: Itt a reggeli pluszban pedig a továbbiakban is a legnagyobb

0: Üdvözlet nektek! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: És persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek. Cserébe kaptok tőlünk hasznos információkat a mai témánkkal kapcsolatban.
1: Romániában a törvényi szabályozás értelmében a férfiak és a nők végleges, standard nyugdíjkorhatára egységesen 65 év. A jelenlegi nyugdíjhatárok 2026-ban a férfiak 65 év, számukra a korhatár már elérte a maximumot, nők esetében a születési évtől és hónaptól függően változik. 2026 második felében a nők 62 év és 7 hónapos korban mehetnek nyugdíjba. A nők nyugdíjkorhatára folyamatosan néhány havonta növekszik, hogy elérje a férfiakéval megegyező szintet. 2030-ra eléri a 63 évet, 2035 januárjára pedig eléri a végleges 65 évet. A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet hosszú távú előrejelzései alapján a távoli jövőben, a most munkaerőpiacra lépő generációk esetében a korhatár várhatóan tovább emelkedik majd 67 évre. Kötelező minimum feltételek Romániában, amellyel nyugdíjba vonulhatunk. A korhatár betöltése mellett a nyugdíjra való jogosultsághoz elengedhetetlen a minimális szolgálati idő igazolása is. A minimális járulékfizetési idő mindkét nem számára egységesen 15 év. Enélkül senki nem kaphat öregségi nyugdíjat. A teljes járulékfizetési idő is számít, a teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő folyamatosan emelkedik, és 2035-re úgy néz ki, hogy mindkét nem számára egységesen 35 év lesz.
0: Hát mi pedig addig is hagyjuk nektek a legjobb zenéket, érkezik is a The Joker, a Fatboy Slim.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Brico-ban szeptember 16-áig 400 lejes utalványt kapsz az Ariston HS Premium központi fűtéskazára, amelyet mindössze 3145 lejért vásárolhatsz meg. Valamint egy termosztatikus szelepet kapsz bármelyik Breeze acél radiátor mellé. Máshol olcsóbban találod meg, mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brico. Együtt, munkára készen.
2: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes, a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
0: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruhabalzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
3: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi 2 évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat

0: országos kifizetési és szociális ellenőrzési ügynökség elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési ütemterv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kellemes nyárias időjárásunk. Ma a napi maximumok 30 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is derült égboltra számíthatunk, a napi maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak, úgyhogy fázni biztosan nem fogunk. Az eddigi előrejelzések alapján a hét második felében csapadékra is számíthatunk.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Úzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
4: Na, ennyi volt már a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, akik közül most Sanyi elbúcsúzik, én mentem is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Reggeli Plusz tovább folytatódik Máriával, úgyhogy sziasztok!
2: Így van, Sanyitól elköszönünk, én viszont itt vagyok veletek. 11 óráig várom hívásaitokat, üzeneteiteket, hozzászólásaitokat a napi témánkhoz. A leghasznosabb információk erőt pedig hozom nektek a legszuperebb slágerénket. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz.

Elő-elő nagyváradiak, környékbeliek, a Kedreggeli Plusz pörög itt a 89,6-on, ahol a legnagyobb slengerek mellett helyi hasznos információkat is kaptok. A nagyváradi vasútállomás térségében a közúti aluljáró építési munkálatok miatt szünetel az ivóvíz szolgáltatás Nagyvárad több utcáján, ma reggel 8 órától egészen este 10 óráig. Érintettek a Szövines Tilor, a Berzei, a Peszkörösulói, a Bukarest tér, a Republicsi utca és a környező utcák, a Körösáruház és a Bukarest tér közötti szakaszon, valamint a Stefáncse Mária út és a környező utcák. A nagyváradi vízművek közleményében azt írja, hogy a szolgáltatás újraindításakor lehetséges, hogy a víz ideiglenesen zavaros lesz. Ebben az esetben csak felmosásra, takarításra alkalmas. Ne fogyasszátok azt mindaddig, amíg ki nem tisztul. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok! Érkezik Dash, Youngfly és Azaria 3.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kezdet.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez a Firenze, milyen kalasnágerekkel látunk el benneteket itt a reggeli pluszban. Hello, hello, nagyváradi a környékbeliek. Ma azt boncolgattuk Sanyival, hogy 10-ből 6 romániai aggódik amiatt, hogy mekkora jövedelme lesz nyugdíjasként. A nyugdíjas évekre azonban nem a munka utáni visszavonulásként, hanem egy új aktív életszakaszként tekintenek. Közben mégsem készülnek tudatosan a jövőre. Pedig az utazás, a hobbi és az élmények is pénzbe kerülnek. Azt kérdeztük tőletek, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre. Hoztam néhány adatot. A demográfiai változások miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik ugye az állami nyugdíjrendszerre, és várhatóan az állami nyugdíj egyre kisebb részét fedezi majd az utolsó fizetésnek. Ezért egyre fontosabb lehet a magánnyugdíj és az egyéni megtakarítás. A városi romániai lakosság 75%-a szerint az állami nyugdíj nem lesz elég a megélhetéshez, miközben 54%-uk érzi úgy, hogy anyagilag nincs felkészülve a nyugdíjas évekre. Na de mit mutatnak a számok? 74 év. Nagyjából eddig kellene élnie annak, aki 65 évesen megy nyugdíjba, ahhoz, hogy az állami rendszerbe befizetett járulékai megtérüljenek. És azt is jó, ha tudjuk, hogy a fizetésünkből levont 25%-ból 20,25% az állami nyugdíjrendszerbe, 4,75% pedig a kötelező magánnyugdíjba kerül. A számítások szerint egy 2059-ben nyugdíjba vonuló embernek az állami nyugdíja az utolsó fizetése 39,59%-át, a második pillérrel együtt pedig 49,45%-át fedezheti. Vagyis a nyugdíjas évekre érdemes jóval a nyugdíjba vonulás előtt felkészülni. Én pedig továbbra is kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, úgyhogy bátran kommenteljetek, szóljatok.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3. És ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
0: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alex sportcsarnokban.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis Orchidea ára 19,99-ban, valamint a 221 grammos Poiana Choco Toff ára mindössze 12,99-ban. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
4: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is. Ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtagként kezelik a házi házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt két évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Folytatódik a kellemes nyárias időjárásunk. Ma a napi maximumok 30 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is derült égboltra számíthatunk, a napi maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak, úgyhogy fázni biztosan nem fogunk. Az eddigi előrejelzések alapján a hét második felében csapadékra is számíthatunk.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbach Áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: 10 óra múlt 3 perccel, hello, nagyváradi a környékbeliek, a Reggeli Plusz folytatódik, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Még egy 60 percen keresztül itt vagyok, úgyhogy használjátok ki, bátran hívjatok, írjatok üzenetet, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. Kommenteljetek a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán, ma arra voltunk kíváncsiak, hogy ti hogyan készültök fel a nyugdíjas évekre. A folytatásban pedig zene nélkül nem maradunk, szól Benson Boone 2024-es slágere itt a 89,6-on.
4: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok újabb kampányt indított a RERVEST a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai szeptember 11-ig ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a RERVEST-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ez az idei harmadik ilyen kampány, az utolsót ősszel szervezik meg. Elszállítják többek között a régi matracokat, szétszerelt bútorokat, mosdó- és vécékagylókat, zuhanykabinokat üveg nélkül, parkettát, lambériát, fűtőtesteket, szőnyegeket és ablakkereteket üveg nélkül. A veszélyes hulladékok közül például festékeket, oldószereket, rovarirtókat, ragasztókat, elemeket és hordozható akkumulátorokat is átvesznek. Elektromos háztartási gépeket és más elektromos hulladékokat ezúttal nem gyűjtenek. A hulladékot a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz előzetesen időpontot kell egyeztetni a 0751 306 526-os telefonszámon hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A telefonban meg kell adni a hulladék típusát és mennyiségét, majd értesítik a lakost a begyűjtés időpontjáról. A hulladékot csak ekkor kell a ház vagy tömbház elé kihelyezni. Aki pedig nem tudja megvárni a kampányt, a Turzó Sándor vagy az Uzinellor utcai szelektív hulladékgyűjtőközpontba is elszállíthatja a hulladékot. A leadás ingyenes, személyigazolvány felmutatásával. Augusztus 31 és szeptember 11-e között tett pluszosok ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVEST.

Húszosok megkezdi a 2026-27-es fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik és nyomás alá helyezik a távhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addig fejezzék be a lakásokban és tömbházakban végzett fűtésrendszeri munkálatokat. A szolgáltató szerint a határidő után már nem engedélyezik a belső rendszereken végzett munkákat. Fontos, hogy minden javítást tehát időben befejezzenek, és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. Ellenkező esetben meghibásodások, akár lakások vagy pincék elárasztása is bekövetkezhet. A hálózat feltöltésének állapotáról a hőszolgáltató a 0800 070 800-as ingyenes zöld számán, illetve a 0259 467-es telefonszámán lehet

0: itt a Plus FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Brico-ban szeptember 16-áig 15%-os kedvezménnyel mindössze 339,99 banért vásárolhatod meg a Bosch ütvefúrógépet, valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 299,99 banért a 800 wattos DeWalt sarokcsiszolót. Hozd el hozzánk régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt. Munkára készen.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
4: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plus FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás sok közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a kellemes nyárias időjárásunk. Ma a napi maximumok 30.

0: 20 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is derült égboltra számíthatunk, a napi maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak, úgyhogy fázni biztosan nem fogunk. Az eddigi előrejelzések alapján a hét második felében csapadékra is számíthatunk.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Pluszosok, az előbbi közlekedési infunkból lemaradt, most viszont pótolom. Stefi barátunk telefonált, hogy Kütyi pusztánál Székely híd irányába sebességet mérnek, úgyhogy vezessetek óvatosan, tartsátok be a közlekedési szabályokat, a folytatásban pedig már itt is van Geszti Péter és Péterfi Bori közöse, a Beléd szerettem. Ez van.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

Hello, hello, nagy váradiak, környékbeliek, ma arra voltunk kíváncsiak, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre. Pap Zsolt például azt írta nekünk, hogy mire oda kerülök, annyi szociálsegélyen élő lesz az országban, hogy inkább azokat fogják kifizetni, hogy ne menjenek rabolni a nyugdíjasoktól. Kocsis Olivier Géza pedig azt írja, hogy úgyhogy nem számítok nyugdíjra, így a semminél csak jobb lehet. Lesznek egyéb bevételem akkor is, éhen nem halunk. Nagy Sándor pedig azt a javaslatot tette, hogy az igazságos az lenne, ha felszámolnák az egészet. Legyen kötelező egy nyugdíjszámla, ahova havonta befizetsz annyit, amennyit tudsz, és ezt rábízod egy magánnyugdíjkezelőre, mint most a második pillér, és az egészségügyet is hagyják ki. Tegyék lehetővé, hogy köthessek szerződést magánklinikával a kötelező állami ellátás helyett, mert a végén amúgy is a privát rendelőbe kötsz ki. Reklámozzák az ilyen-olyan ingyen szűrés, de mire oda jut, soha nincs pénzük, ha akarod, váró listára tesznek, vagy kifizetheted a zsebedből. Köszönjük szépen a hozzászólásokat, a Plusz FM-en pedig már

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a környékbeliek, ezzel a Kedreggeli Plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is. Ezt a jó szokásodokat ne felejtjétek, mi minden hétköznap délelőtt itt vagyunk a 89,6-on. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel látunk el benneteket. Most a stafétát Petro Anita veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hír után pedig pörög tovább a Plusz FM zenei listája. Déli 12 órától Balog István Vilmos érkezik, 3 órától pedig Keserű Tamás kollégánk, úgyhogy mindenképp érdemes lesz itt maradni a 89,6-on. Én Szegedi Mária voltam, és további jó utat, kellemes rádiózást és szép napot kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 3 darabos kiszerelésű 2 decis szívószálas Teddy üdítő, 4 lej 79 bani, 85 100 g-os Rochen Lakmi csokoládé, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
1: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29 lej 99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9 lej 99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3009 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölné, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térképvetületet használják. Ez a vetület a Mercator féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Betáplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Elkezdődött az akciók dédemániája a Dédemánban. Most nálunk a hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédemán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagykézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölné, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térkép vetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Amíg igazi nyári délutánunk lesz Váradon, szeptember ide vagy oda, sok napsütésre számíthatunk, csapadék gyakorlatilag nem valószínű, 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, estére is csak lassan hűl le a levegő. Holnap még rátesz egy lapáttal a nyár, szinte zavartalan napsütés mellett akár 33 fokig is felmelegedhet a levegő, csütörtökön viszont már lehűlés jön, megnövekszik a felhőzet és már csak 26 fok körüli maximumra számíthatunk.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: A Stefáncsi, a Mári és Sugár úton több változásra is érdemes figyelni. A Teodor Nes utcai kereszteződésben az iskola kezdés miatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, a korábbi jelzőlámpás irányítást pedig megszüntették. A cél, hogy a tanév kezdéssel megnövekedett forgalom gördülékenyebben haladjon. Szintén a Stefáncsi, a Mári és Sugár úton a Milkovului utca környékén közműépítés zajlik, a szennyvíz és csapadékvízelvezető hálózatot cserélik, emiatt forgalomkorlátozás van, és parkolni sem lehet az érintett szakaszon. A munkálatok itt várhatóan október 10-éig tartanak. Ha közlekedési infóitok vannak, akkor írjatok nekünk a Facebookon, vagy hívjatok bennünket 0359 17 22 22.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, sziasztok! Ez itt a Plusz FM és a mai délutáni Plusz. 12 elmúlt, olyan zenéket hozok nektek, hogy még a menzás ebéd is finomabbnak tűnik tőle. Kezdjünk neki, egy magyar dallal nyitunk ma, jön a New Level Empire és Wolf Kati közös slágere, a Nem elége.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fenn nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz

és az itt a délutáni plusz. Jó étvágyat az ebédhez mindenkinek. Bármi mondandótok vagy kérdésetek van, akkor írjatok nekünk a Facebookon, vagy hívjatok, csörögjetek ide 0359 17 22 22. Ismét egy magyar előadóval folytatjuk, mert hogy jön most Karamell. A múlt héten ünnepelt a kislánya, nagylánya, Sophie a 12. születésnapját. Ugye nem nagyon szoktak a családi életükről megosztani semmit, eléggé védi a magánéletét Karamell, viszont azt sajnos lehet tudni, hogy a kislánya 3 éves kora óta leukémiával küzd, de most kivételesen róla is megosztottak egy fotót. Azt mondják a kislányról, hogy örökölte apuci művészi vénáját, úgyhogy már táncol, énekel, szerepel, verseket ír, színészkedik, és időnként saját dalokat is ír. Szóval Karamell jön most, itt van tőle, a Használd a szívedet, most a plusszal.

0: és azt olvasom, hogy nagy súlyok nyomják az iskolás gyerekek vállát, és ezt most szó szerint kell érteni, ugyanis egy amerikai gyermekgyógyászati akadémia azt ajánlja, hogy az iskolatáska súlya lehetőleg ne legyen több a gyerek testsúlyának 15%-ánál. Ez azt jelenti, hogy egy 20 kilós gyereknél nagyjából 3 kiló, egy 30 kilósnál pedig 4,5 kiló legyen a felső határ, úgyhogy érdemes otthon néha mérlegre tenni a teljesen megpakolt táskát, mert könnyen benne maradhat egy-két könyv vagy füzet, amire aznap nincs is szükség. Nagyon fontos, hogy a gyerekek a hátizsákot mindkét vállpánttal hordják, ne félvállon, tudom, hogy az menőbb, csak nem annyira egészséges. A túl nehéz táska pedig fáradtságot, hátfájást okozhat, és még a gyerek testtartását is ronthatja. Ráadásul ugye nem csak az számít, hogy hány kilót cipel az iskolába, hanem az is, hogy mennyi ideig van rajta a táska. Tehát egy ajánlás szerint az iskolatáska súlya a gyerek testsúlyának maximum a 15%-a lehet. De nehéz az iskolatáska, azt kellene most meghallgatnunk, helyette inkább jön Silo Green és a Forget You.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Perla Hargitay ásványvíz, 2 lej 59 bani, fél literes dobozos alkoholmentes Ursus Cooler, 3 lej 29 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
1: Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
3: Gyere a Brico!

0: A szeptember 16-áig és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brico. Együtt. Munkára készül.
1: Brico.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: És most vissza a zenéhez.
5: Ismertek a mondást, magyar ember evés közben nem beszél, úgyhogy itt ebédidőben nálunk is sok zene és kevés duma. Jön majd Nico Santos és az All Time High, előtte pedig CeeLo Green és a Forget You.
4: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a

Ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Figyeljetek, mert jön egy újdonság, annyira újdonság, még csak éppen 12 éves, mert hogy elég régre nyúlik vissza a története. Martin Garrix és Ed Sheeran közös daláról van szó. A sztori szerint 2014-ben találkoztak egy buliban, ahol nagyon összehaverkodtak, és rögtön meg is írták ennek a dalnak az első verzióját. Sőt, ezt 2015-ben a nyári szezonban állítólag Martin Garrix a DJ szettjeiben már játszotta is, de aztán úgy döntöttek, hogy még akkor nem jelentetik meg, kicsit csiszolgattak rajta, kicsit alakítgattak rajta, átírták a szöveget, átírták a zenét, aztán végül is most 2026-ban jelent meg, mostantól ismerhetjük mi is. Szóval egy 2014-ben született újdonság, Martin Garrix és Ed Sheeran, és a Repeat It most a Plusszal.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: az égen át.
1: Plusz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Egy óra van, úgyhogy hát az ebédszünetből lassanként mindenkinek vissza kell térnie a melóhoz. Próbálunk ehhez egy kis lendületet adni nektek. Például mindjárt egy fiatal amerikai country énekesnő érkezik. Ella Langley dala jön, ez tőle a Choose in Texas.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagykézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölné, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térkép vetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Az őszi kabátra egyedre még nem lesz szükség, napos, száraz és kifejezetten meleg időnk lesz a következő órákban is. Nagyváradon most 29 fokot mérhetünk, esernyőre sem lesz szükség. Holnap még melegebb lesz, a sok napsütés mellett 33 fok környékére emelkedett a hőmérséklet szerdán. A fordulat csütörtökön jön, amikor már több lesz fölöttünk a felhő, és 26 fok körül tetőzik a nappali felmelegedés. Vagyis egy olyan jó másfél napnyi nyár azért még vár ránk.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: A Stefáncsia Mária Sugár úton a Teodor Nes utcai kereszteződésnél az iskola kezdés miatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, a korábbi jelzőlámpás irányítást megszüntették. Ha a Drágos Vodá utca felé közlekedtek, akkor szeptember 20-áig számoljatok itt lassabb haladással. A vasúti híd alatt mindkét irányban egy-egy sávra szűkül a forgalom a hídon zajló munkátok miatt. Az Uzinelől úton sem egyszerű most a közlekedés, a Borsi út felől érkezők sávját egy hosszabb szakaszon lezárták, így jelzőlámpás irányítás mellett felváltva haladhat a forgalom. A lámpaváltás akár 4-5 percig is eltartat, ezért itt komolyabb torlódás is kialakulhat. Ha van rá lehetőségetek, ezt a szakaszt most érdemes inkább elkerülni. Jó utat kíván mindenkinek a Plusz FM!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, sziasztok, a Plusz FM-et hallgatjátok. Egy óra elmúlt, lehet, hogy itt az ebédszünetben mindenkinél egy kicsit lejjebb esett a fordulatszám. Ideje újra felvenni a tempót, segítünk benne, a legjobb zenékkel adjuk nektek a ritmust. Itt a most Ella Langley és a Choose in Texas.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Turn on. Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedves.

Plusz FM-et hallgatjátok. Ez itt a mai délutáni plusz, Sting énekelt az előbb, ez volt tőle a Brand New Day, és egy fontos hírt olvasok, uniós támogatásból mentálhigiénés központot hozhatnak létre gyerekeknek és tinédzsereknek a városban. Ez az új központ a megyei kórház Kornéliu Koposz utcai épületén kapna helyet, pszichológiai és pszichiátriai segítséget, logopédiát, gyógytornát és különböző terápiákat is biztosítanának, de a függőségek megelőzésével és kezelésével is foglalkoznának. Külön figyelmet fognak fordítani az autizmussal és más fejlődési zavarokkal élő gyerekekre. Ez a teljes beruházás a mostani hírek szerint 37,7 millió lejbe kerül majd, ebből 4,2 millió lejre pályáznak uniós forrásból. A projekt egyelőre még a pályázati szakaszban van, így azt még nem tudni, hogy mikor kezdődhet el az építkezés, pláne nem tudni, hogy mikortól működhet majd ez a központ, de igyekszünk mindent megosztani majd veletek ezzel kapcsolatban. Azt viszont már tudjuk, hogy Shepherd dalával megyünk tovább a Plusz FM-en. Ez a Die Young. Jó munkát mindenkinek!

0: és a Behind Blue Eyes, derék hallottuk. Ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. És szerintem mindenkinél van otthon a padláson, a pincében, vagy a kamrában pár, nem is tudom, régi matrac, szétszedett bútor, szőnyeg, radiátor és más nagyméretű lom. Na most ezektől, hál' Istennek, ingyen megszabadultunk Váradon. A Rare West ugyanis szeptember 11-ig házhoz megy, és még a veszélyes hulladékot is elszállítják. Elektromos készülékeket viszont most ebben az akcióban nem vesznek át. Az elszállításhoz előre be kell jelentkezni a 0751 306 526-os telefonszámon. Ezt hétköznap 9 és 15 óra között lehet hívni. Ezután majd megmondják, hogy mikor kell kirakni a hulladékot a ház vagy a tömbház elé. A szolgáltatás a Rare West-tel szerződésben álló nagyváradiaknak ingyenes. Tehát sietni kell, mert csak szeptember 11-ig tart ez az akció a 0751 306 526-os telefonszámot kell hívni. Szerintem mindenkinek van otthon egy csomó dolga, amit eltett, hogy ó, ez már még egyszer jó lesz valamire. Na, azokat most elszállítják szépen. Mi pedig szállítjuk nektek a legjobb zenéket. Rema és Selena Gomez közös dala jön mindjárt. A Calm Down.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
0: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez!
2: Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alex sportcsarnokban.
2: Gyakori vizeletfertőzés, az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő, olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: És most vissza

0: délutáni plusz, hozok pár zenét, ami kimondottan jól fog esni munka közben. Például a magyarok közül jön az FLM és a Megtalállak még, előtte pedig Rema és Selena Gomez és a Calm Down.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.
1: Plusz

0: Plus FM-et hallgatjátok, John Legend énekelt az előbb, ez volt tőle a Save Room, és hát mondtam már nektek, bármi van, hívjatok nyugodtan, 0359 17 22 22. Most is itt van valaki a vonalban, haló, szia, miben segíthetünk?
1: Szia, Ildikó vagyok.
0: Hello.
1: A kolléganőimnek szeretnék üzenni, hogy hát húzzanak bele, mert így sosem megyünk haza.
0: Hol dolgoztok, mit dolgoztok?
1: Egy varrodába dolgozunk, Nagyvárattól nem messze, és ide kérnénk valami jó kis zenét, ha lehet.
0: Lehet, jó, rendben van. Akkor csak itt, csak most, csak nektek az év egyik legnagyobb slágerét küldöm. Taylor Swift és The Fate of Ophelia. Jó lesz?
1: Nagyon jó lesz, okay. Köszönjük.
0: Nagyon szívesen, hello, hello. Ez itt a Plus FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: tengerek és magyar kedvencek Nagyváradon a Plusz FM-et hallgatjátok. Mindjárt délután 2 lesz. Innen már tisztán látszik a munkaidő vége. Jó, hát persze azért addig még melózni kell egy-két órácskát, de hát ha könnyebb lesz velünk. A hírek után is hozzuk a legjobb zenéket. Mindjárt itt van Lady Gaga és az Abrakadabra.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alex sportcsarnokban.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Kristin 100 szalámi 3 lej 49 bani, 280 g-os Hochland klasszik szeletelt sajt 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10 A alatt.
3: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 20%-os kedvezménnyel mindössze 518 lejért vásárolhatod meg a Mazda fürdőszoba bútorszettet mosdóval együtt, valamint 30%-os kedvezménnyel mindössze 1189 lejért a hidromasszázsos Onega zuhanykabint. A még nagyobb kényelemért használd ki a szerelési szolgáltatásunkat is. Brikó, együtt, munkára készen!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője a Hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője a Hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is, ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Ma délután sok napsütés, száraz idő és 29 fok körüli maximum várható Váradon. Holnap még tovább melegszik az idő, szerdán is zavartalan napsütés lesz, 33 fok körül alakul a csúcsérték. Aztán csütörtökön már megtörik a sorozat, több felhő érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet, napközben 26 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A Stefán Csilmár és Sugár úton a Teodor Nes utcai kereszteződésnél az iskola kezdés miatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, a korábbi jelzőlámpás irányítást megszüntették. Szintén a Stefán Csilmár és Sugár úton lezárták a Berzély és a Szföntúl Ladislau utca közötti részt. A lezárás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csilmár és a Szföntúl Ladislau kereszteződésben. Fontos változás az is, hogy a Lákúros utcából most balra is ki lehet fordulni a Stefán Csilmár és Sugár útra. És még egy hely, ahol munkagépekre és korlátozásokra kell számítani, az Oradea Shopping City és a Hornbach közötti gyűjtőúton időszakosan akár teljes útlezárás is lehet az ott folyó munkák miatt. A korlátozás a DN79-es út és a Nagyvádi körgyűrű kereszteződésénél a repülőtér térségében épülő felüljárók befejező munkálatai miatt szükséges. Vezessetek óvatosan, és vigyeljétek a Plusz FM-et a friss közlekedési infókért.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Sziasztok, a Plusz FM-et hallgatjátok. 2 óra elmúlt, úgyhogy kezdődhet a nagy közös visszaszámlálás a munkaidő végéig, és persze közben a legjobb zenék itt a Plusz FM-en. Kezdjünk neki, ide varázsoljuk Lady Gagát, jön tőle az Abrakadabra.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

kedvenc, a Jemen Spoon és a Kaleidoscope Skies, Plus FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. És figyeljetek oda, mert nagy ellenőrzésbe kezd a váradi önkormányzat a lakóhelyi parkolóhelyeknél. A helyszínen nézik majd meg, hogy minden bérelt parkolóhelynél kint van-e az előírt azonosító tábla. Ezen szerepelnie kell a parkolóhely hivatalos számának, az autó rendszámának és a bérleti szerződés számának. Fontos, hogy a régi lakótársulások által használt számozás már nem megfelelő. A hivatalos számot a bérleti szerződésben vagy az online felhasználói fiókban találjátok, hogyha nem tudjátok hirtelen, hogy hol keressétek. A házilag barkácsolt táblákat nem fogadják el, az előírt mintát kell használni, és a szabály mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy valaki mikor és milyen módon jutott a parkolóhelyhez. Tehát kiemelten fogják ellenőrzni itt a következő időszakban a lakóhelyi parkolóhelyeket, hogy mindenkinél minden szabályos-e. Nem parkolunk le viszont a Plusz FM-en, megyünk tovább a legnagyobb kedvencekkel. Nem sokára jön a Hurts és a Wonderful Life, előtte pedig itt a Simple Plan és Sean Paul és a Summer Paradise.

0: So Easy, itt a Plusz FM-en, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. És hadd ajánljak a figyelmetekbe egy olyan kiállítást, ahol nem csak nézhetjük a múltat, hanem egy kicsit bele is képzelhetjük magunkat. Látogassatok el a nagyvárdi római katolikus püspöki palotába, ahol a Lélek leggyengédebb virágai falun nyílnak című tárlatot láthatjátok. Itt régi falusi használati tárgyakat mutatnak be Ráb Rudolf néprajzi gyűjteményéből. Olyan darabokat láthatunk, amik egykor teljesen hétköznapiak voltak, mára viszont szinte eltűntek az életünkből. Ráb Rudolf évtizedeken keresztül gyűjtötte Erdély és a Párcium néprajzi emlékeit, majd mintegy 10 000 tárgyat adományozott a püspökségnek. Ebből a különleges hagyatékból válogat a mostani kamara kiállítás. A tárlat a püspöki palota második emeletén látható, és jövő őszig biztosan meg tudjátok nézni, tehát azért olyan nagyon nem kell rohanni. Tartalmas időtöltést kívánunk hozzá. Hát ez szerintem hangulatában passzol is a következő dal, Kohánszki Roy, és az Otthon itt van.
1: Ha itt ma

Plusz FM slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Rohanunk tovább, érkezik a nyár egyik legnagyobb kedvence, a Moving to the Sun. És akkor hogy ejtjük az előadó nevét? Hát ez egy jó kérdés. Ugye Florian Üzerről van szó, ez az eredeti neve, úgyhogy mivel a művész neve az eredeti vezeték neve, ezért valójában Üzelnek kellene ejteni franciásan, de inkább a mindenféle angolos kiejtések terjedtek el a világban. Van, ahol egyszerűen Hugelnek, van, ahol Hugelnek, van, ahol Hugelnek, van, ahol Hugelnek mondják az ő nevét. Ő egyébként egy interjúban azt mondta, hogy őt egyáltalán nem zavarja. A lényeg az, hogy az emberek szeressék a zenéjét és beszéljenek róla. Szóval jön ő, és az év egyik legnagyobb slágere, a Moving to the Sun, itt a Plusz-on.

0: Ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. 3 óra van, úgyhogy nekem mára ennyi volt a keddi kör. Én szépen elköszönök tőletek, de nem maradtok egyedül, hiszen a mikrofon mögé mindjárt érkezik Keserű Tomi, ő is sok jó zenével és rengeteg hasznos infóval érkezik hozzátok. Tessék őt is nagyon szeretni. Én mára elköszönök, és mutatom, hogy Tomi melyik dallal kezd majd a hírek után.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi 2 évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Kellemes keddi napot kívánok nektek, szeptember 8-a van, a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Hát kérem szépen, elindult a Sláger Plusz, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi. A következő 4 órában várok mindenkit nagyon sok szeretettel, természetesen a legjobb zenékkel, ezen kívül fontos információkkal, helyi aktualitásokkal, ezeket mi hozzuk nektek össze is, és jönnek a témák is. Irány a moziba be az első órában. Christopher Nolan Odüsszei a filmje újabb rekordot döntött. Hát úgy tűnik, hogy ez a film idén már nem csak kasszasiker, hanem mozi történeti jelenség. Erről lesz majd szó az első óra második felében. Most pedig akkor start, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szép napot, jó rádiózás nektek, pluszosok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kedves diákok, kedves tanuló ifjúság, nektek hozom a legelső hírt itt a Pluszon, a Sláger Plusz első órájában. Automatikusan feltöltötte a 2026-2027-es tanévre szóló diákbérleteket az OTL a nagyváradi iskolába járó tanulók számára. A jogosult diákok továbbra is ingyenesen használhatják a helyi tömegközlekedést. Egy fontos szabályt azonban be kell tartaniuk. Felszálláskor minden alkalommal érvényesíteniük kell az utazási kártyájukat. Az OTL közlése szerint a diákbérleteket szeptember 1-től automatikusan aktiválták. A tanulóknak érdemes már az első utazás előtt ellenőrizniük, hogy névre szóló kártyájuk valóban aktíve. Ezt az OTL alkalmazásában vagy a járműveken található kártyaérvényesítőknél tehetik meg. Akinek még nincs utazási kártyája, vagy valamilyen okból nem hosszabbították meg annak érvényességét, annak személyesen kell felkeresnie az OTL valamelyik értékesítési pontját, ahol az aktuális tanévre érvényesített diákigazolványt vagy ellenőrzőt kell felmutatnia. Fontos tehát, hogy az ingyenes diákbérlet mellett is kötelező a kártya érvényesítése minden egyes felszálláskor. Erről ne feledkezzetek meg. Jó utat kívánok nem csak nektek, hanem minden Plusz FM-esnek, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

slágerek és magyar kedvencek, ez a Plusz FM, és a folytatásban is fontos infókat hozok nektek, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Szeptember 15-től ugyanis jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmánydíja is több mint 50%-kal emelkedik. A gépjármű bejegyzési és jogosítvány kibocsátó főigazgatóság augusztus 31-én jelentette be, hogy szeptember 15-től módosulnak az autósokmányok kiállításáért fizetendő díjak. A legnagyobb összegű emelés a jogosítványt érinti, amelynek kiállításáért a jelenlegi 89 lej helyett 139 lejt kell majd fizetni, vagyis 50 lejjel, mintegy 56%-kal emelkedik a tarifa. A forgalmi engedély közismert nevén a talon kiállításának díja 49 lejről 76 lejre nő, ami 27 lejes, körülbelül 55%-os drágulást jelent. Arányaiban az ideiglenes forgalmi engedély díja emelkedik a legnagyobb mértékben, ezért szeptember 15-től 13 lej helyett már 25 lejt kell fizetni, vagyis a tarifa 12 lejjel több mint 92%-kal nő. A főigazgatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatóak fel. Ezek azonban kérelemre visszaigényelhetőek. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt bejegyezték. Ezek ugyanis a vizsgadosszié

0: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haver Románia. A változás velünk kezdődik.
1: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga. Több mint 50 000 legyártott BMW iX3. És ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
2: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: A Brikóban szeptember 16-áig 40%-os kedvezménnyel mindössze 179 leírt vásárolhatod meg a 3000 wattos McAllister elektromos lomfúvót. Valamint 400 lejes utalványt kapsz az 1500 wattos McAllister fahasítóra, amelyet mindössze 1199 leért vásárolhatsz meg. Hozd el régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt, munkára készen.
2: És most vissza a zenéhez.
3: No, itt a Sláger Plusz első órájában nem sokára hozom majd nektek az óra témáját, ugye azzal kapcsolatban, hogy Christopher Nolan legutóbbi filmje, az Odüsszeia újabb rekordot döntött, hihetetlen magasságokba emelkedik. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mennyi az annyi, amit jelen pillanatban hozott ez a film, akkor várlak benneteket. Most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek.

Sláger Plusz első órájában kedden akkor mozi történelmi fordulat a folytatásban, hiszen tovább szágult Christopher Nolan legújabb filmje, az Odüsszeia. A július közepe óta futó alkotás újabb mérföldkőhöz érkezett, és már 1,6 milliárd dolláros globális bevételnél jár. Azt a mindenit. Ezzel nem csak Nolan legsikeresebb filmje lett, hanem ugye belépett abba a szűk elit klubba, amely Észak-Amerikán kívül is átlépi az 1 milliárdos határt. A nemzetközi toplistán eddig főként folytatások és nagy franchise filmek szerepeltek, mint például a Bosszúállók végjáték vagy a Csillagok háborúja. Az Odüsszeia azért különleges, mert nem folytatás, nem remake, hanem egy több ezer éves irodalmi mű modern nagyszabású adaptációja. A film ráadásul egy másik rekordot is megdöntött. Minden idők legsikeresebb R-rated, vagyis felnőtt besorolású mozifilmje lett, megelőzve a korábbi csúcstartó Deadpool és Rozsomákot. Ryan Reynolds humoros videóban gratulált egyébként Christopher Nolannak és csapatának, stílusosan elismerve, hogy átadták a trónt. És ahogyan mondtam, az Odüsszeia tehát nem lassít, 2026 őszén már nem csak kassza siker, hanem jelen pillanatban mozi történeti és mozi történelmi jelenség. Én nem láttam még a filmet, de egyre inkább kíváncsi vagyok rá, úgyhogy igyekszem pótolni. Ha esetleg ti már láttátok, akkor várom róla a véleményeket. Ti megvárhatjátok a legjobb zenéket, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, hát mi meg ezzel igyekszünk rekordokat döntögetni itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: Plusz FM-en nyomjuk a keddi napot szeptember 8-án. Kellemes rádiózást kívánunk nektek. Ugye azért beszélek többes számban, hiszen az első órát lezárjuk, jönnek a friss hírek a folytatásban, aztán természetesen én is jövök vissza. Készüljetek mindenképpen, hiszen válogatom össze nektek már a zenéket a folytatásra. Mutatom, hogy mi lesz a kezdő dalunk. Watch me.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az Eures Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölné, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térkép vetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 14 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a szél mérsékelt marad, csapadék pedig egyelőre még nem várható. Maximum futózáporok, zivatarok fordulhatnak elő. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont legyetek óvatosak, az UV-sugárzás még mindig erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelenlegi jelzőlámpás forgalom irányítást. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. illetve szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Drágosfodő utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További kellemes szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek. 2026. szeptember 8-a kedd van, szépen lassan haladunk a hét napjain. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz második órája. A stúdióban, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Ebben az órában arról számolok majd be nektek, hogy megérkezett a jövő babája, a Cyber Barbie. Hogy pontosan mit kell tudni a jövő játékáról, azt hozom nektek hamarosan. Aztán ezen kívül jönnek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a világ legjobb zenéi. Ez a Plusz FM.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Sláger plusz második órájában is kérném szépen még az autósok figyelmét egy fontos dologgal kapcsolatban. Akár 1081 lejes bírságot és 3 büntetőpontot is kaphatnának azok az autósok, akik jogosulatlanul foglalják el az elektromos járművek töltésére fenntartott helyeket. A tervezett szigorítás nem csak a benzines és dízel autók vezetőit érinteni, hanem azokat az elektromos és plug-in hibrid járműveket is, amelyek a töltőhelyen állnak, de éppen nem töltik az akkumulátorukat. A közlekedési törvény módosításáról szóló tervezet szerint az elektromos töltőhelyeket kizárólag a tényleges töltés időtartamára lehetne használni, így nem csak az követne el szabálysértést, aki benzines vagy dízel autóval áll be egy ilyen helyre, hanem az az elektromos autó tulajdonos is, aki nem csatlakoztatja járművét a töltőhöz, illetve a töltés befejezése után továbbra is ott hagyja azt. Ugyanez vonatkozna a külső áramforrásból tölthető plug-in hibridekre, amelyeket a tervezett e-szabály alkalmazásakor elektromos járműveknek tekint, vagyis ezek is használhatnák a töltőhelyeket, de csak addig, amíg ténylegesen töltődnek. A szabály megsértése a 2-es szankcióosztályba tartozna, ami jelenleg 865 és 1081,25 lej közötti bírságot jelent, emellett 3 büntetőpontot is kapna a járművezető. A módosítással a közlekedési törvényben külön meghatároznák az elektromos járművek töltésére szolgáló hely fogalmát is, ami egy olyan megfelelően kialakított és jelzett terület lenne, amely kizárólag az elektromos járművek tényleges töltés alatti várakozására szolgál. Az új szabályok egyelőre nem hatályosak, a szenátuson már túljutott törvénytervezetről ugyanis a képviselőház hozza meg a végső döntést, de nyilván nem árt már erről most is tudni. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket. Cserében jönnek a slágerek és a magyar

0: kedves szülők, a ti figyelmeteket is kérném, ha esetleg a csemetétek iskolába jár. Hát kérem szépen, az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia ajánlása szerint az iskolatáska tömege nem haladhatja meg a gyermek testsúlyának 15%-át, és fontos az is, hogy a hátizsákot ne félvállon, hanem mindkét vállpántot használva hordják a nebulók. Ez egy 20 kilós kisgyermek esetében legfeljebb 3 kilós, 30 kilogrammos testsúlynál 4,5 kilós, egy 40 kilogrammos gyermeknél pedig 6 kilós táskát jelent. A szülőknek ezért érdemes időnként a teljesen megpakolt iskolatáskát is mérlegre tenniük és ellenőrizniük, hogy nincs-e benne olyan könyv, füzet vagy más tárgy, amelyet a gyermek feleslegesen hord magával. A túlterhelés nem csak kellemetlenséget jelenthet, hanem fáradtsággal, hátfájással, illetve a testtartás és járás megváltozásával is összefügghet. Ugyanakkor nem kizárólag a kilogramok számítanak, a fájdalom jelentkezésével a táska hordásának időtartama és a fáradtság mértéke szorosabb összefüggést mutatott, mint önmagában a cipelt súly. Nehéz az iskolatáska, ugye? Hát ezt mi is megtapasztaltuk annak idején. Én nagyon sokáig fél oldalon, fél vállon hordtam, aztán ennek meg is lett az eredménye, egy idő után fájni kezdett a hátam, utána váltottam ugye arra, hogy mindkét pántot hordtam, meg hát az ember nyilván átnézi azért, hogy mi van benne, hogy ne legyen felesleges teher a kisgyermekek számára a táska. Remélem, ti is így tesztek. Nagyon szépen köszönöm, én sem terhellek benneteket infókkal, mindjárt hozom a jó zenéket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
4: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban, már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
6: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 8%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 39,99 banírt vásárolhatod meg a 0,5 mm-es matt szürke mediterrán smart fémtető cserepet. Valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 199 leírtam meg Alistair fúrókalapácsot. Gyere előzletünkbe, vagy rendelj az alkalmazásban!
7: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lamboson bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bakerhoz ropogós falatkák Wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola Wow árakkal csak az Osannál.
8: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvos technikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Plusz FM-en már a Sláger Plusz második órájában járunk, és megnézzük majd a jövő játékát. Hát elsősorban a lányok, a hölgyek figyelmét kérném szépen, hiszen jön a jövő Barbie babája, a Cyber Barbie, hogy ez pontosan

0: És amit fog tudni, az egy picikét ijesztő, úgyhogy érdemes ránézni. Tartsatok velem mindenképpen, addig meg jó zenék a fedélzeten.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Sláger Pluszban a játékok lesznek a főszerepben, legalábbis egy biztosan itt a második órában. Lányok, figyelem, megérkezett a jövő babája. A játékvilág egy új korszak határánál. Bemutatták ugyanis a Cyber Barbie koncepcióját, azt a futurisztikus babát, ami már nem egy műanyag mosolygós baba, hanem természetesen mesterséges intelligenciával van felvértezve. A tervezők szerint a jövő babája nem csak beszél, hanem tanul a gyerekektől, reagál az érzelmeikre és személyre szabott történeteket mesél. A Cyber Barbie külseje is szakít a hagyományokkal, LED fényekkel, digitális arcmegjelenítéssel és cserélhető holografikus kiegészítőkkel működik. A koncepció célja, hogy a gyerekek ne passzív játékot kapjanak, hanem egy olyan interaktív társaságot, amely képes fejlődni és alkalmazkodni. A kritikusok szerint ez már egyébként nem is baba, hanem egy AI alapú mini robot, amely hát új kérdéseket vet fel a gyerekek digitális neveléséről. A rajongók viszont úgy látják, a Cyber Barbie pontosan azt mutatja meg, hogy milyen lesz a játék 2030 körül. Félig fizikai, félig virtuális és teljesen személyre szabott. A jövő babája tehát már itt van, és nem rózsaszín, hanem mesterséges intelligenciával vezérelt digitális eszköz. Hát megmondom őszintén, nem vagyok benne biztos, hogy jó irányba halad a játékgyártás. Azért engem a hideg víz kiver attól, hogy mondjuk éjjel egy ilyen AI Barbie ott áll az ágy mellett és figyel engem, és mondjuk éppen belőlem tanul. Meg hát nyilván azért a vezérlés, az irányítás akár rossz kezekbe is kerülhet, mondjuk meghekkelhetik ezt a mesterséges intelligenciával ellátott vezérlést, és akkor rossz tanácsokat adhatnak a gyerekeknek, vagy mondjuk olyan dolgokra vehetik rá őket, amelyekre nem kellene. Úgyhogy hát vannak még itt azért sötét foltok, én úgy gondolom, hogy még azért nem teljesen kész ez a projekt, valószínűleg lesznek még itt tesztek és fejlesztések, de egyébként meg akármennyire is nem tetszik, biztos vagyok benne, hogy ebbe az irányba halad a világ. No hát a Cyber Barbie-t most egy picikét hanyagoljuk, én inkább kizárom a stúdióból, és játszom nektek a jó zenéket itt a Pluszon.

És ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz második óráját 2026. szeptember 8-án kedden, de hát hol van még a vége? Hát mindjárt jön a folytatás, de első körben érkeznek a legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb információk. Hallgassuk meg a Plusz FM híreit, aztán viszont jövök vissza, I'll be back, és kezdjük a harmadik etapot, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel, hogy mi lesz ez? Figyelem, figyelem!

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes, a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alex sportcsarnokban. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 120 g-os Scandia csirke, illetve sertéspástétom 3 lej 49 bani, 3x 160 g-os Riomare insalati szimeton halsaláta 24 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is. Ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi meleg ebédjének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban. Azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt. Mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 14 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a szél mérsékelt marad, csapadék pedig egyelőre még nem várható. Maximum futózáporok, zivatarok fordulhatnak elő. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont legyetek óvatosak, az UV-sugárzás még mindig erős.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Aurelia Shopping City-n és a Hornbakáruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Illetve infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinél-Lőr út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk lezárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Jó utat kíván a Plusz FM!
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Hello mindenkinek, hogy telik a keddi napotok szeptember 8-án, bízom benne, hogy remekül, én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez így legyen. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában már is indítom a Sláger Plusz harmadik óráját, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Hát nem mindig szabad hinni a mesterséges intelligenciának, erre itt az ékes bizonyíték, hozom majd nektek a témát ebben az órában azzal kapcsolatban, hogy ki kellett menteni a túrázókat az erdőből Kaliforniában, akik a Gemini-vel tervezték az útvonalat. Úgyhogy csak óvatosan az AI-jal, ez a lényeg. Jönnek közben fontos információk, helyi aktualitások is természetesen, és hát a legjobb zenék ezekről pedig hát én gondoskodom, úgyhogy nem kell aggódnotok. Nagyon jó lesz a felhozatal. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

És kérem szépen, Nára Sláger plusz harmadik órájában járunk kedden. Európai Uniós finanszírozásra pályázik Nagyvárad önkormányzata egy gyermekek és serdülők számára létrehozandó mentálhigiénés központtal. A projekt kedvezményezettje a Bihar megyei sürgősségi klinikai kórház. A teljes beruházás értéke áfával együtt 37,7 millió lej, ebből 4,2 millió lej a kért vissza nem térítendő támogatás. A projekt részeként új épületszárnyat alakítanának ki a megyei kórház Cornélio Kaposz utcai épületénél, ahol a mentálhigiénés ellátás mellett gyermek neuropszichiátriai és nukleáris medicina osztály is helyet kapna. A mintegy 487 négyzetméteres mentálhigiénés központban pszichiátriai és pszichológiai konzultációkat, logopédiát, gyógytornát, egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint rehabilitációt és családtámogatást biztosítanának. A központ a függőségek megelőzésével és kezelésével is foglalkozna. A terveket kifejezetten gyermekbarát és akadálymentes környezet kialakítására építik. Külön figyelmet fordítva a neurofejlődési zavarokkal vagy autizmus spektrumzavarral élő gyermekekre. Az új épület energiahatékony megoldásokat is alkalmazna. Napelemeket, hőszivattyúkat, hővisszanyerős szellőztetést és energiatakarékos világítást terveznek. Emellett jelentős zöld felületeket is kialakítanának.

kedvencekkel várlak benneteket, illetve közlekedési infókkal, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, ugyanis az elkövetkezendő napokban több forgalomkorlátozás lép érvényben Nagyváradon. Az Oredia Run Fest országos futóbajnokság zajlik a városban 2026. szeptember 11 és 12 között. A verseny 5 kilométeres pályán zajlik, és mintegy 300 résztvevőre számítanak. Az esemény miatt szeptember 11-én pénteken délelőtt 10 órától, másnap szombaton este 6 óráig korlátozzák a közúti forgalmat a Szent László téren, szombaton pedig 8

0: halad, nagyrészt a Sebeskörös partján, majd a Denszusianu hídnál fordulnak vissza, és a folyó másik partján folytatódik a verseny. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Bémer teret 6:30 és 14 óra 30 perc között lezárják, erről ne feledkezzetek meg. Nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
2: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alex sportcsarnokban. Ati Compressore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742-99-86-36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 75 deciliteres Purkári 18-27 száraz rozé, 27 lej 99 bani, a 2 literes Pille palackozott Mirinda 6 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
4: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó, együtt, munkára készen.
5: És most vissza a zenéhez.
6: A Schlager Plus harmadik órájában az lesz majd az óra témájának a tanulsága, hogy nem szabad mindent elhinni kanyar nélkül és bevenni, amit a mesterséges intelligencia mond. Ezt egyébként túrázók szívták meg Amerikában, Kaliforniában, akiket ki kellett menteni éppen ennek az apropónak köszönhetően az erdőből. Hogy pontosan mi történt velük, az kiderül hamarosan. Én meg benneteket mentelek ki a hétköznapok szürkességéből itt a Plusz FM-en, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
5: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
7: Ez a Plusz, ez a
5: Plusz FM.

Itt a Sláger Plusz harmadik órájában újból az AI a főszerepben, de hát ez nem véletlen, hiszen manapság már minden második hír róla szól. Irány Amerika. Képzeljétek el, Kaliforniában három túrázót kellett kimenteni egy hegy oldaláról, miután a Google Gemini mesterséges intelligenciájával tervezték meg az útvonalukat. A fiatalok hajnali 3-kor indultak el, és bár a helyi szabály szerint délben vissza kellene fordulni, hogyha nem érik el a csúcsot, ők csak este 7-re jutottak fel. A gond aztán akkor kezdődött, amikor sötétedés után próbáltak leereszkedni. A csoport végül eltébedt, és a Mud Creek kanyonban rekedt, ahol az egész éjszakát a szabadban töltötték. A sheriff hivatal szerint az AI azt tanácsolta nekik, hogy a szükségesnél jóval kevesebb élelmet és vizet vigyenek magukkal, ez pedig komoly kockázatot jelentett a hegyen. Másnap aztán az erdészeti szolgálat és önkéntesek mentették ki őket. A hatóságok óvatosságra intenek. Az AI eszközök hasznosak lehetnek, de a hegyi túráknál továbbra is a valós tapasztalat, a helyi szabályok és a megfelelő felszerelés számít. A történet pedig nagyon jól mutatja, a mesterséges intelligencia sokat segíthet, de a természetben még mindig az emberi döntés a kulcs. Bizony-bizony nem szabad mindent elhinni, amit az AI mond, ilyenkor kerül elő a jó öreg térkép, az iránytű és a GPS, és akkor szerintem nem lesz probléma. Vigyázzatok azért, ha ti is túrázni indultok, legyen meg minden, ami kell hozzá. Főleg a jó zenék, ezeket meg mi biztosítjuk itt a pluszon, oké? Okay?

nagyon király keddi napot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját szeptember 8-án. Hát az elmúlt 60 percben ez volt a Sláger Plusz harmadik felvonása. Most jönnek a hírek, a legfrissebb információk, aztán pedig érkezik a negyedik, az utolsó etap, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Itt van az a dal, amivel a hírek után jövök vissza.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lab Osan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbék Rossz ropogós palackák Wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola Wow árakkal csak az Osannál.
0: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis orchidea ára 19,99 bani, valamint a 221 grammos pojánácsoko toffára mindössze 12,99 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési ütem terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 14 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a szél mérsékelt marad, csapadék pedig egyelőre még nem várható. Maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont legyetek óvatosak, az UV-sugárzás még mindig erős.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Lezárták a Stefán Csilmáres sugár út Berzén és Szöntú Ladislau utcák közötti szakaszát. Ha a forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csilmáres sugár út és a Szöntú Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csilmáres sugár útra. A Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefán Csilmáres sugárúton a Milkobolúj utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Köszönöm a megértéseteket, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
7: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Elérkeztünk a Sláger Plusz negyedik órájához, az utolsó etap vette kezdetét 2026. szeptember 8-án kedden a kedvenc adótokon, hiszen ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és az ősz hivatalos adója, ezt mindig el szoktam mondani, a mikrofonnál késsérű Tomi. És ha már itt tartunk ennél az évszaknál, akkor ebben az órában arról fogok majd beszámolni, hogy hogyan hozzuk formába magunkat ősszel. Jó tanácsok jönnek egy személyi edzőtől, ráadásul nem arról van szó, hogy menjünk el egy drága edzőterembe, hanem olyan gyakorlatokról, amelyeket ingyen elvégezhetünk, és ezáltal ugye sokkal jobb formába kerülhetünk a nyár után ebben a kicsit bepunnyadós időszakban. Gondoskodom közben a fontos helyi aktualitásokról is, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, és három a magyar igazság, nem hiányozhatnak a jó zenék sem. Figyeljetek, itt a bizonyíték, kezdjük az órát!
7: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Milyen villámgyorsan telik az idő, ugye? Már a Sláger Plusz negyedik órájában járunk szeptember 8-án kedden. Figyelem, figyelem, nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt fogják a helyszínen vizsgálni, hogy a lakóhelyi parkolók bérlői kitették-e a helyi parkolási szabályzatban előírt azonosító táblákat. Arra hívják fel a figyelmet, hogy minden lakóhelyi parkolóhelyet bérlő autó tulajdonos ki kell helyezze a táblát, függetlenül attól, hogy a parkolóhelyet közvetlen kiosztással, licit útján szerezte, vagy már több éve használja. A táblán egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parkar.oredia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással, hangsúlyozzák. A régi, korábbi számozást feltüntető táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. Nem megfelelőek a házilag készített vagy rögtönzött táblák sem, amelyek eltérnek a szabályzat hármas számú mellékletében szereplő mintától. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát is le kell szerelniük, vagy törölniük kell, ugye az azon feltüntetett feliratot. Fontos, hogy ezt ti is betartsátok, hogy aztán minden rendben legyen, és senkit ne érjen meglepetés. Köszönöm szépen. Hát titeket biztosan nem fog, hiszen a Plusz FM-et hallgatjátok, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

van még fontos info a tarsolyban itt a pluszon. Állatonként 68 eurós támogatást kaphatnak a szarvasmarha tartók, a sertés tartók pedig férőhelyenként 11,9, illetve 13,7 euróra lehetnek jogosultak az idén létrehozott két állami program keretében. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség már közzétette a pályázati útmutatókat és az igényléshez szükséges formanyomtatványokat. A támogatás felső határa mindkét programban kedvezményezettenként 50 ezer euró. A szarvasmarha ágazat számára létrehozott programban azok a szarvasmarha és bivajtartók részesülhetnek támogatásban, akik teljesítik az útmutatóban meghatározott feltételeket. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 2026. március 1-én legalább 10 szarvasmarhával vagy bivajjal kellett rendelkezzenek, amelyek február 28-án már betöltötték a 22 hónapos kort. A hegyvidéki térségekben működő gazdaságokra enyhébb létszámfeltétel vonatkozik. Ezeknél már legalább 5 az életkori követelménynek megfelelő állat után megnyílhat.

0: és 2026. március 1-e és december 31-e között sertéstartási és vagy tenyésztési tevékenységet folytatnak. A jogosultság további részletes feltételeit, valamint a támogatás kiszámításának szabályait a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség által most közzétett pályázati útmutató tartalmazza, úgyhogy nézzétek át, ezt mindenképpen mondom az érintetteknek. Köszi a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lamboson bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbék Rossz ropogós palackák Wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola Wow árakkal csak az Osannál.
1: Az Elában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
2: És most vissza a zenéhez.
3: A Sláger Plusz negyedik órájában mozgásra, edzésre hívlak majd benneteket. Nyerjük vissza az őszi formánkat, kérem szépen, a nagy nyári pörgés után. Egy személyi edzőtől hozok majd jó tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan tehetjük meg teljesen ingyen. És ingyen kapjátok a jó zenéket is, aláfestésként, akár edzés mellé is természetesen itt a Pluszon. Figyeljetek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
4: Ez a Plusz, ez a...

Most Sláger Plusz negyedik órájában is kérném szépen a figyelmeteket, hát itt van az ősz, itt van újra, mi meg egy picikét be vagyunk punnyadva itt a nagy nyári pörgés után. Ugye? Hát ahogy beköszönt ez az évszak, sokan érzik úgy, hogy ideje újra formába lendülni. Egy személyi edző most ingyenes, otthon végezhető őszi edzés programot állított össze azoknak, akik szeretnének visszatérni a mozgáshoz, de nem akarnak mondjuk edzőterembe járni. A hangsúly a fokozatosságon van. A szakember szerint az őszi újrakezdés kulcsa nem a nagy ugrás, hanem a rövid, rendszeres terhelés, amit a mindennapokba is be tudunk építeni. A program egyébként három pillérre épül. Egy 10 perces reggeli átmozgatásra, egy heti háromszor végezhető erősítő blokkra és egy rövid, tempós sétára, ami ugye bárhol megoldható. A személyi edző azt mondja, a cél nem a látványos fogyás, hanem az, hogy a test visszataláljon a ritmusába. Az őszi időszak különösen alkalmas egyébként a formába hozásra, mert a hűvösebb levegő és a stabilabb napirend hát segíti a rendszerességet. A szakember szerint már két hét alatt érezhető a változás. Jobb a közérzet, több az energia és az a bizonyos visszatértem érzés. Tehát nem kell nagy cél, csak napi 10 perc, és az ősz már is működni kezd, úgyhogy én is arra biztatlak benneteket, hogy mozogjatok rendszeresen, akár a Plusz FM kedvenceire, hiszen ezek érkeznek a folytatásban. Jó egészséget mindenkinek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

No hát már a zárult Tomi Mókatára. Nagyon köszönöm a figyelmeteket szeptember 8-án kedden. Itt ér véget a Sláger Plusz. Nagyon király volt a mai napon is a csapat, úgyhogy köszi szépen, hogy együtt rádióztunk. Én egyébként Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. A jó hír pedig, legalábbis bízom benne, hogy holnap szerdán is találkozunk a szokott időben és helyen, úgyhogy számítok rátok, és ti is számíthattok rám. És a friss hírekre is természetesen, hiszen ezek jönnek a folytatásban, aztán indul egy újabb zenei óra. Mindenképpen maradjatok, én pedig elbúcsúzom méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az élelmezési és mezőgazdasági szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölné, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térkép vetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 20% értékű táblányt kapsz a kék és szürke Csia és Ásmed konyhabútorokra, valamint 150 lejkedvezményt a Zodiac gardrop szekrényre, amelyet mindössze 445 leért vásárolhatsz meg. Gyere el üzletünkbe is, használd ki az ingyenes tervezést, valamint a mérési, szállítási és szerelési szolgáltatásokat is. Brikó, együtt, munkára készen!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspök.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is, ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtagként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruhabalzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100 vásárolás

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési ütem terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV-betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befettünk, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölni, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térképvetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is. Ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtagként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 álláshelyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az Eures Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagykézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölné, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térkép vetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is, ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtagként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió